De nem az, hogy kopasz, vagy kirúg, kopasz kigyúr. Tehát tudjuk, ez a brutális, brutális redőzöttségű halánték, illetve tarkó, tudjuk, amelyik elől beszél, de hátul van mimikája. Ezt ismered, ezt a típus, nem? Vajon új fuxom van, mindjárt megkeresem, vajon. Mint a kövér csajok a hónaj piercinggel. Ide néz. Na, és hát... Én ott álltam meglepődöttem, hogy mi van, gyerekek, kinyílt a légzsák. És ez volt az a pillanat, amikor még büntetlenül visszamászhattam volna az autómba. De hát gondoltam, már mégse gondoljon itt a kamionos szarfacunak. És ekkor jutott az eszembe, hogy de hát én nem is beszélek németül. Most nem megyek bele abban a nagyon limitált és nagyon tematikus német nyelvtudásba, amit hát Prohétszat egy péntek esti témakörbe szedtem föl, de a lényeg az, hogy ide nem passzolt belőle semmi, tehát azt mégsem mondhatom a tagnak, hogy ispritzedóza maximum. Úgyhogy én célra tartottam, és annyit mondtam, grünzgott. Ich bin der ungarische Kobra 11.

Majd célzott lövést adtam be a sofőr arcára. Ezt nevezhetjük elhamarkodottnak, mert ezek oroszok voltak. Hát én próbáltam a kocsi még egyenes vonalú egyenletes mozgással visszajutni. És jó, becsuktam a kocsi ajtót, és tényleg én már spongyát borítottam volna a dologra. Tehát tényleg bennem már nem volt harag. Amikor látom, hogy a kocsinak nyílik a két ajtaja, ezek így lerázzák magukról a kocsit. És elindulnak felém. És nekem ott abban a pillanatban két dolog rohant át az agyamon. Mondom, hogy én most kikapcsolom a rádiót, mert nem akarok Madonnára megdögleni. Tehát, hogy ütnek, és ez az utolsó emléket, hogy like a virgin. És már illansz is tova. A másik, ami eszembe jutott, hogy mire fogják ezek vélni ezt a tócsát itt a kárpát? Ezek ekkor már nagyon veszélyesen közeledtek. Hát amelyik az anyós ülésén ült és száraz maradt, azt még azért rázta a röhögés. Hát mondom, Szásenyka, mondom, itt bunyó lesz, te én velem vagy. És hát odaértek, és ekkor derült ki, hogy ők se beszélnek németül. Úgyhogy elkezdtünk aktivitizni. Amit nagyban nehezített részemről az, hogy ők az én csuklómmal mutogattak. Ami hát sok olyan, mintha az orrommal rajzoltak volna azon a szásunkba. Úgyhogy, és utána megszerezték krokót, tárgyalás nélkül belém lőtték az egész tárat. És amikor otthon kérdezték, hogy mi ez az Afrika térképen a drágamon, mondtam, hogy hát én dugóban is tudok annyi vizet veszteni, mint Alonso futam alatt. Úgyhogy legyen mindenki számára ez a tanulság, hogy nagyon komolyan meg lehet halni, inkább járjunk busszal, villamossal, de azért az is durva. Egyszer utaztam húsvét hétfőn BKV-val, mert hát ugye fokozott rendőri ellenőrzéskor ittasan ne szálljunk gépjárműbe, felszállok a Vereshetesre. Vereshetes. Így hívják rá, hogy a Gyrosz 173. Komolyan. Én először azt hittem, hogy lehet rendelni, tényleg. Éhes ember, ugye? De az első ilyen felirat köztéri járművön, az kettes villamosra volt ráírva, hogy ha én Mazda lennék. És nem emlékszünk erre? 90-es évek, gondoltam magam, apukám, hogy Mazda lennék, most rohadt gyorsan le kéne onnan takarodnod a sírről. Na, és utaztam a Vereshetesen, fölszáll az ellenőr. Na most én nekem tényleg nincsenek sztereotípiáim az ellenőrökkel kapcsolatban. De ha én meglátok egy 140 cm magas rágcsáló arcú nőt, én már így mutatom föl. És ezzel már annyi pedagógust megbántottam, hogy elvette és kijavítva adta vissza. Úgyhogy... Tényleg nagyon szégyellem magam. Na, és jött a nő. Jött egy ilyen nő, mondom, ebből nagyon nagy baj lesz, ebből baj lesz, ebből baj lesz. Veszi fel a karszalagot, baj lesz, baj lesz, baj lesz. Áll neki dolgozni a többiekkel, mondom, mindjárt ideért, mindjárt ideért, mindjárt ideért. Megáll előttem, ideért, ideért, ideért. Azt mondja, jegyeket, bérleteket kérem. Most mi lesz, most mi lesz, most mi lesz.

szabad elocsolni. Rám néz. Hát ki fölébredt benne a nő, ki virágzott. Hát ezt viszont pillanatra megkívántam. Szabad. Na elő fater, pitradonja, érted? Ahogy kell, megcsinálom körbe, elne her vagy. Kékibolya, minden. El volt olvadva, és azt mondja, én is készültem ám. És előhúz a kiskék táskájából egy kis szatyorni csoki tojás. Basszus, ez estére elfogy, tehát más ilyen állat is van, mint én. És így lelibegett utána a nő a lépcsőről, a kolléginája már ott várta lenn az aszfalton, egy perc alatt visszarántott a valóságba, mondta neki ott az ellenőr, hogy oda nézott a forgóban a fiatalember. Krasznaja Moszkva. Azt mondja a kolléganő, azt jegye volt-e? Hú, basszus. Úgyhogy nagyon-nagyon komolyan meg lehet oldani, de a leggyönyörűbb ellenőrös történet, és én ezzel búcsúzom mára, egyszer felszállt az ellenőr a buszra, egy szerencsétlen nő, és két ilyen nagyon térbeton arcú, nagyon kemény kopasz fiatalember ült egymás mellett, Audi nélkül. Ellenőr felszállt, odalép az egyikhez, jegyeket, bérleteket. Semmi válasz, de arcizom se, rezzen sem. Ne haragudjon, uram, a jegyét. Elnézést. Ellenőr föladta, odafordul a másik sráchoz, jegyeket, bérleteket. Mire ez az előző csávó? Velem van. Köszönöm szépen a figyelmet.

Köszönöm szépen! Kovács András Pétert láttuk is, hallottuk. Hát a következő fellépővel vidékre rohanunk. Minden évben minket a Tibor meghív egy ilyen Bucsú Szent Lászlói túrára, ami arról szól, hogy mi műsort adunk a Művelődési Házban, ami hát egy 17 éve még nem fejeződött be, hogy megépítsék. Mi műsort adunk, a közönség, a falu lakossága pedig hát nekünk ételt és italt, legfőképpen italt tulajdonképpen. Tibor történeteiben Bucsú Szent László egy ilyen alkoholista kiképző bázisra hasonlít. De ez nem igaz. A Bucsú Szent Lászlóak rendes emberek, csak isznak. Fogadjátok szeretettel Bödösz Tibort!

0: Jó estét kívánok! Nem iszunk, nem iszunk. Valóban voltak a csávok Szent Lászlón, és megállapították, hogy isznak a helyiek, de nem biztos, hogy ők többre emlékeznek a fellépők, mint a helyiek. A rendezvényről kimentünk a szőlőbe. A Trabarna 6,5 órán keresztül beszélgetett tűzoltó nagybátyámmal Warburg hangon. És a tűzoltó nagybátyám ő akcentussal beszéli, tehát ilyen zalai tájszólásra beszél Warburg. Pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, mi mit csináltok? Beszélgetünk, kus! És a buli végén a Szőke Andrástól kértek egy autogramot Bódi Szilvi fényképére. Szóval van az a szög, hogy annyit lehet inni, de...
1: Egyébként még Pettihez hozzáfűzném, hogy kész, kész!
0: Foglalkozik velünk egy beszédtechnika tanár. Három alkalom volt eddig, most már ott tartunk, hogy ő is hadar. És hogy állítólag isznak Szent Lászlón, én úgy karamboloztam, mert zéró tolerancia van, hogy nem is ültem az autóban, csak parkoltam az út szélén. Benültünk a konyhába, vettük a nokedlit, és jött a traktoros a szántásból, kilógott az ekevas, a hardware. De mint a Forma 1-es autó belülről így, ekkora volt játék volt, és meghúzta a kocsi szélét, hát futott ki az egész család, mint amikor az argentinok gólt lőnek a kommentátori állásból. A nagyon temperamentumos család. Mit csinálta? Nem van normális Feri, nem van normális, nem van normális Feri, azért. Nem vagy normális Feri! Hát annyi volt a vetétlapon. Ne ragudj, Tibike. Szóval intenzív népi kultúrában nőttem fel, de nekem nem volt elég, a nyáron elmentem Erdélybe. Autentikus túrám voltam, illetve autentikus túrám, mert a nyíregyházi haverommal mentem Pepével, aki nyúszat iszik mindenből, és saustól ilyen ósan beszél. És úgy mondja azt, hogy strandolni kéne menni. Tone, von, jó. Most kitalálta, hogy borszakértő lesz, eddig a palackozott ablakmosó folyadékot húzira itta meg a higított fékolajat. Ha, de jó! És kitalálta, hogy borszakértő, kétfajta bort már meg tud különböztetni, meg issza, jó! És ez? Ó! Ezeket őrizni kell, ezeket a nyelvi különbségeket. Tehát Mexikóban ott külön miniszteriális szinten foglalkoznak a nyelvjárásokon, nehogy egy indián nyelvjárás kihajjon. Van egy indián nyelvjárás, azt két öreg indián beszéli, de nem használják, mert összevesztek egy csajon 40 éve. Szóval kimentünk autentikus túrára, bár én az erdő mellett nőttem fel autentikus népi kultúrába, a tenyeremből lettek az őzek. Anyám tánclépésbe öntözte a paprikát, szóval tényleg nagyon rakott szoknya alakú felhők úsztak délután már, és Sebessé Márta minden reggel behajolt az ablakon. Kicsit így beleharapott a muskátliba Mártika. Pálinkát főznek most. Abban mindent belefőznek, hogy jobban üt. Amit találnak az udvaron. Gumilabda, gyerekek, telek szomszéd. Flakonok, traktorgumi, mert olyan a gyomrunk, mint a gumicsizma. Vizet nem ereszti be. De ezt nem lehet elmes. Itt jön az elbeszélés nehézségei. Azt látni kéne, hogy a Matuzsálem-korú öreg emberek menni nem tudnak, de úgy repülnek a levegőbe, egy úsznak, mint a Michael Air Jordan. Az utolsó szilvára is, meg kell a pálinkába. Olyan pálinka, hogy előtte is hányni kell. Voltunk az ortodox pálinka főzőnél, mondom, mester, 2 liter pálinkát kérnék. Itt fogyasztva. Elmeséltem ezt egy rockfesztiválon, ahol ilyen sátánvilában néznek a gyerekek, a lábuk is sátánvilában van végig. Voltam én a szigeten tavaly, 4 napot voltam kint, 12 perc van meg. Manu Chao, nem vettem észre az áramszünetet. Mondom, milyen jó csávó! Közelkoztam Ozzy Osbourne mögé, mert Ozzy Osbourne mondta, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. Szűrös Mátyás sem. Nálunk már senki nem emlékszik Szűrös Mátyásra. Na és ott mindenkinek nagyon nagy sikere van, elmentünk a színház és táncművészeti sátor mellett, ahol takarított egy nő a színpadon, és 300-an nézték. Ilyen modern darab gondolták, hogy egy krétakör. Ó, Domertos! Mindegy, voltam a rockfesztiválon, és mesélem a gyerekeknek, hogy Szent Lászlón az ortodox pálinka főzőhöz. Elmentem, 2 liter pálinkát kérnek. Itt fogyasztva, mi egy csáva a nézőtéren. Mi ebbe a poém? Erdélybe, autentikus szálláson voltunk, egy ilyen cikornyás ágyunk volt, a Bartók Béla fejformája még látszott az egyik kis párnán. Gyönyörű volt. Ilyen dupla ágy volt, mert ezek együtt jártak a Kodállyal. Ott nem nyikorog az ágy, hanem halkan játszik 3 muzsikus. Ül a magyar népmesék madara, és vörösbort hányik. Ugye jön belőle ez az egész gyönyörű világ. Én egyszer mertem kinyitani az ablakot éjszaka, beugrott egy komplett néptánc csoport. És Novák Tata, mondjuk ő meg beszorult, de beugrottak. Zsírral támadnak az erdélyek. Hát én már halucináltam a zsírtól, nem is gondoltam, hogy halucinogénszer, de állítólag álmomban felnyögtem, hogy csak a szaftjából egy kicsit. Nem. Nem kérek kenyeret! Nem. És voltunk a, hát mondta Pepe, Tombone Joe, úgyhogy elmentünk a Medve Toe-hoz, aminek 80% a show. Úgyhogy nem lehet benne elmerülni. Én 6 méter mélyen voltam, még fenn volt a fejem. És én egyébként sem tudok beilleszkedni a strandon, mert vannak az anyukák, akik, hogyha egy gyereknél több van, akkor metálénekesek lesznek. Szóval Ozzy Osbourne szelleme ott is kísért. Egész nap megy a metal koncert, ott próbál meg pihenni. Gyere ki a vízben! Nincs jégkrém! Csak ebéd után! Az apuka a dobos, fújja fele matracot a háttérbe. Minek őt akart megvenni? Gyerek, nem eszik. Egyed meg, Attila!
1: Nem kérem.
0: Most meleg, Attila!
1: Anyu, rúgdos!
0: Te rúgdos!
1: Nem rúgdosom!
0: És kétfajta család van a strandon. Vannak az ordenáriék, és akik ezeket nézik leplezetlenül. Hol a tamponom? A hüvelykúp mellett! Ez nem normális, előveszi, bemondom. Ez nem normális, előveszi, nem normális. Az se jó, hogyha kevesen vannak, én voltam úgy strandon, hogy annyira kevesen voltak a plázson, hogy a saját csajomat kellett stírölnöm. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a mondattal, hogy ki tudja mondani. Ha végén elkértem a telefonszámát is a csajnak, engem nem érdekel, és hát Badacsonyban voltunk, ott láttam olyat, hogy egy NDK turista, aki nem talált lyukat a szöges drótra, amit Horn Gyuláig kivágtak neki, sört ivott Badacsony szívében. Felbuzgott bennem a kuruc vér. Bist du ein Idiot? Heinz! Mekkában ne játsszák le ez, mert... Egy kollégám mondta, hogy nagyon jó ez a poén, de hol van Mekka, és mi a az a klezmer? Itt már nincs idő ilyenekre, jó? Zárkozzunk fel! Voltam wellnessben is, az azt jelenti, hogy van meleg víz. Ez most már mindenhol ki van írva. Siófokon léptem fel, barter üzlet volt, és hát mondták, hogy ott alhatunk, de a masszázsért már én fizettem, úgyhogy választottam egy egzotikusnak tűnő masszást. Orosz-tibeti mézes. Hát zenére ütnek. Ágóta ütött, akit még a KGB képezett ki, a Csekánál kezdett általánosba, és KGB továbbképezte, ütött 15 percig, és mondta, hogy ha fáj, abba hagyjuk és befejezzük valami könnyebb. Ki van fizetve, meg üssé! Szent Lászlóról jöttem. Ja, mit szólnak ez a verekedős paphoz? Megverte a postást. Jézus szíve boxklub. A templom tornyába 2 harang lakik és egy bogzsák. Ne, az a legszebb, hogy miért verte meg? Mert későn hozta a keresztény élet című. Milyen lehet ilyen acélboxer és a középen Szűz Mária? Pásztorbot és egy baseball ütő. Hát biztos, ami biztos. Na hát akkor még egy népszokást elmondanék. Szent Lászlón, ugye nálunk a bekötő úton már problémák vannak reggel, mert a zéró tolerancia, a kenyeres autó megpróbál megelőzni a teljest, és szélárnyékból kicsapja az órát a Family Fast-os. Az tiszta Forma 1. Pistop Forma 1. Tehát a Pozsga József volt még régebben, most már nem ő ez, amikor az első három helyzetet meginterjú volta a legvégén, de kicsit hát ironikus, hogy szinkron, mert lassan pufferelt a csávó. Ott ült a Hamilton, de még a Fittipaldi válaszolt, így a Pozsga József össze volt keveredve. Régi kedves slágerem, elmondjam? Van még idejük? Ilyenkor úgyis mindenki alszik a képernyők előtt, tehát most felébresztjük, hogy öreget kívánok! Na, buhasztulás, hát. Fogyott a győzike megint, he? Na, hogy Pozsga József szinkron tolmács, Michael. Nagyon jó, hogy jött? Tél. Valóban nagyon jó, hogy jött. Én sosem értettem, hogy a Nike Raderben az a kurva kamion az hova megy. Hogy az megáll az országhatáron és y-ozik. És még egy mondat a Szent Lászlói közlekedésről, hogy nálunk ugyanaz van, mint a van ez a Grand Prix, tehát mint a Talmácsinál színszorosok ugyanúgy bedőlnek, csak nem jönnek vissza. Ugye most már mindenkinél van gáz, de hát fát még könnyebb találni. És az nagy jelenet, mikor meg van beszélve a ifa, pótos ifa, kamaz vagy tátrasofőr el, hogy hozza a tűzifát, és a gazda, ő majd beirány. Ne oda burítsd le! Be kell hozni az udvarba, ekkora a kertkapu, ekkora a tátra, azon valahogy be kéne tolatni. Mint teve a tűfokán, hogy bibliai legyek, majd ő hoznak be, ne nézzél semmit, én tolató radar vagyok. Egy GPS. Tolató radar, Buffon állítja be a sorfalat a BL-be. Leonard Bernstein így vezényelt az arcával a végén. Dupla kódolás. Na, majd ő hoznak be, ne nézzél semmit, én tolató radar vagyok be, ne nézzél semmit. Letapogatod a füleddel. És ez már egy ilyen house szám egyébként. Majd ő hozzá, ne nézzél. Gyárál. Ennyi van még, elászállt ennek a szomszéd földje. Gyárál, nem a mi kerítésünk. T.S. Véd volt, Páv egy pávkát, aranytallér, lófaj. Gyárál. Ennyi van még. Gyere, gyere. Csak a szuszpén volt, gyere, így a valamit. És kiszállt a tátrasofőr ideg összeomlás kap, gyere. Tolatva mész haza, mi? Gyere. Na most tedd be Lükvercbe. A sokat szokott segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
2: Bödös Tibort láttuk és hallottuk. A közönségünk közben ivott valamit, ezt azt hiszem. Meg van, mit szívott is a... Tényleg, én már láttam sok részeg embert, mert... A legdurvábbat azt most láttam az idén Larány-Bene táborba. Hát ő ott sört ivott, meg még valami mást. Feküdt a gyerek a sátor oldalába, a kezébe volt egy kukoricás pizza, és úgy olvasta, mint a vakok a könyvet. Na, egyébként nálunk ez a foci van reggel délbeste, tehát én úgy vagyok, hogy mondom nektek, hogy reggel megnézem a foci meccset, délelőtt, délután, kora este, éjszaka meg az összefoglalót tulajdonképpen. Tehát sok foci nincs nálunk, egész évben ez megy, kivéve be a téli időszakban, amikor elindul ez a jégtánci világbajnokság. Szerintem az a jégtánc tulajdonképpen, hogy dugni akarnak, csak hideg a jég is. Szerintem. De sosem felejt. És így a feleségemmel így nézzük, tehát így. És volt egyszer egy, sosem felejtem el, két éve egy kínai páros. A Pali fogta a csajt így. Hüsh. De valamit elszámíthatott, mert a csaj teljes erőből nekidobta a palánnak. Mondom az asszonynak, ez az! De várjál! Azt mondja az asszony, ez az első világbajnokság, szivacsból vannak a palánkok. Mondom, még ez se. Borzasztó, borzasztó. De várjál! Tápászkodik föl a kis húzott szemű nő. S fájlalja a térgyit. Mondom, ismerem fociból, sárga lapra hajt. Na, egyébként nem tudom, ki tudja, hogy még mindig nem mutatták meg, gyerekek, hogy mi történt ott tulajdonképpen Szlovákiában, hogy miért kellett megverni a magyarokat. Szerintem a Nagy Magyarország térkép csípte a szemüket. Én csak annyit mondtam, mert mondták, hogy meg kell őket verni, meg majd ha jönnek a szlovák szurkolók, akkor visszaütjük őket, ez annyira gonosz, nem jó. Szerintem küldjünk megint nekik egy ajándékot, mint 1100 éve, egy fehér lovat. Csak így mihez tartás vége tulajdonképpen? Miskolcon van egy közmondás, ami így hangzik, az a cseh, aki tud magyarul, az a szlovák. Nem tudom, ki szereti ezeket a ének tehetségkutató versenyeket közületek. Én élek halok értük. Az első három a legjobb mindig, amikor a szerencsétleneket mutatják. Múlkor volt egy olyan csávó, olyan nyúlszája volt, hogy ha megfogtad volna a lábát, még az is szerencsét hozott volna. A hangjával lehetett volna heggeszteni a víz alatt egy sétát. Az borzasztó. Na, az borzasztó, az borzasztó. Néztem egy 15 percig, utána átkapcsoltam a Pax TV-re, hogy visszanyerjem a lelki egyensúlyomat, mert... És így gondolkoztam, hogy ide nem zsűri kéne, sortűzbizottság. Köszönöm. Egyébként minden rendben van házunk táján. Kisfiam, aki ugye 11 hónapos, nagyon szépen fejlődik. Hát az ő neve Trotyi, mert csak azt csinálja egyelőre. De most elindult. Egy nagy bajom van vele, hogy hát éjszakánként egy 6-8-szor föl kell. Úgyhogy nálunk már, hát a feleségem sír föl, nem a gyerek is. És azt mondta anyám meg az anyósom, akiket, hát én a sárkánylovas kommandónak hívok. Hogy a gyerek azért kell föl éjszaka, mert nem kap elég tápanyagot vacsorára. Na, öcsém, volt otthon sülcsök, kocka krumplival, de a turmixba. Hát kettő foga van előtt, hát. Lenyomtam, cuppogta. Cuppogta, de így is felébredt kétszer. Rájöttem miért, a zsírosra kívánta a sört. Következő fellépünk Szupkai Viktor lesz, akire irigy az egész csapat, mert egy nagyon komoly cégeknél gazdasági főember, vállalati kocsival jár és fizetik a mobiltelefonját. Hát, hogyha átmegyek hozzá ötletelni, akkor rögtön felpattint egy ilyen ötletbort tulajdonképpen. Tehát mi így hívjuk az italozást, hogy ötletelünk tulajdonképpen. Úgyhogy egyébként ő mondta, hogy megvan az új kormány szóvivő Michel Wade személyében, ugyanis ő ért a legjobban a csomag megszorításokhoz. Egyébként Viktor hétvégje ugyanúgy indul, mint egy kamasz teherautó, nagy fröccsel. Fogadjátok szeretettel Szupkai Viktor!
3: Jó estét, köszönöm szépen! Köszönöm szépen a stand-up őszinte műfaj, köszönöm Aranyosi Péternek a felkomfort, egy visszavágó róla. Ők, neki két gyermeke van, nekem három, együtt szoktunk járni néha fellépni, ott alszunk. Egyik reggel bejöttem a szobájába egy kis italozás után. A látványt nem írom le, csak a párbeszédet. Peti, mit csinálsz? Már újra képes vagyok a szexre, de még csak egyedül. Illetve úgy is kezdhettem volna ma esti köszöntést, hogy köszöntök nagy szeretettel minden adóstársat. Lassan fölveszünk 23 milliárdot. Szerintem úgy zajlott le, hogy a Világbankban ott unatkoztak. Egyszer csak csörgött a telefon. Mennyi pénz kell? 23 milliárd. Ki a kezes? Ukrajna, Pakisztán. Akkor csak jelzálogra van lóvé. Na most az olyan, hogyha nem fizeted, elviszik a házat. Vagy jövőre ennek az MSS bankreklámos sorozatnak az lesz az utolsó része, hogy MSS egy kazaksztáni gázbányában van. És föntről csak lekiabálnak neki, hogy MSS a metánt bírod? ...2009-ben, hogy nézem a reklámokat, hát a nőket több veszély fenyegeti. Egyrészt itt van ez a 24 órás küzdelem az izzadás ellen. Szerintem közben kétszer meg lehetne mosdani az egyszer. Vagy van a másik a foltok, és a legeslegdurvább az a hüvelygomba. Szerintem az a legusztustalanabb reklám, ül egy nagyon szép arcú csaj, és mondja, hogy örülök, hogy kimentek a férfiak. Végre beszéltünk a hüvelygombáról. Négy nőből három életében egyszer találkozik vele. Én úgy folytatnám a reklámot, hogy a dívány mögül így elugrik a férje. Drágám, nem voltam kint. Beszélgethetünk. Engem is nagyon zavar a hüvelygomba. Volt olyan nyár, hogy mind a három nővel találkoztam. Olvastam, hogy egy politikai tanácsadó cég 640 ezer forintért ír meg egy napi rendelőti felszólalást egy országgyűlési képviselőnek. Mondom, mi azért micsoda hangulatot csinálnánk a parlamentben? Egy ilyen stand-up a parlamentben, mert szerintem most is az van. Szokták kérdezni, hogy mennyi igaz abból, amit elmondtok? Hát több, mint ott. Mindig szoktam magamat konferálni, hogy Szupkai Viktor a maci arc, mert engem szerintem fejlődéstanilag le lehet vezetni, hogy gerincesek, emlősök, lángosképűek, maci arcok. És ott vagyok én, és valaki kérdezte, hogy Szupkai, mióta van neked ilyen maci arcod? Hát mondom, gyerekkorom óta, csecsemőkorom óta. Apám hazahozott a szülészetről, letett az ágyra, a család körbeállt, és csak annyit mondott, bocs. Olyan maci arcom van, hogy voltunk a Veresegyházi medveparkban, a család külön kért, hogy barna kabátot ne vegyél föl, mert meg fognak etetni. Meg mióta vannak ezek az amerikai vízumhoz, ezek a biometrikus azonosító jegyek, hát mondom, leszállok Amerikába, belenézek a kamerába, másnap Yellowstone-ba lopom az elemózsiát, szóval... Van még egy kiváló barátom, aki divatosan csak személyedzőnek szokott bemutatkozni, ami egy kicsit igaz, lányokat futtat. Kérdeztem, hogy kik a legjobb csajok a csapatból, azt mondta, a porszívó ikrek. 3 perc alatt 4 dioptriát javul a szemed. Meg kell emlékeznem még 3 csodálatos gyermekemről, Benedek, Barnabás és Bertalan. Hát a középső csak B-középnek szoktuk hívni. Gyerekek számával együtt változott az ultrahangok száma is. Az első gyereknél még ilyen 2D ultrahang volt, az körülbelül olyan, mintha fekete-fehér tévén szobaantennával néznél egy krimi sorozatot. Anya bejön egy ezüst zserbos tálcával, annyira leárnyékol, soha nem tudod meg, ki a gyilkos. Az utolsó gyereknél meg 4D ultrahang volt, elmentünk délre, kellett menni, így harangoztak, mint a Notre Dame-ba, és előjött egy olyan doki, mint a Quasimodo. Hirtelen nem tudtam, hogy abban a szemébe beszéljek, amelyik az arcámban, vagy amelyik egy kicsit följebb a feje tetején, és így tehetséges forgalomszámláló lehetne vele Ferihegyem. És így bevitt minket ebbe az ultrahangos szobába, fölkent ezt a kék mézet anya hasára, és azt mondja, hogy elsőre durva fejlődési rendellenesség nem látszik. Mondom, rajtad viszont igen. Nézem, hogy mi lesz a gyerekből, egy nagy deltoid alatta ilyen kis rombuszok. Mondom, nem tudom, hogy gyerekünk lesz-e, de sárkányrepülőnk biztos. Jó lesz az nekünk ott Lőrincen, hát ha bátyai nem szeretnek vele focizni, majd eregetik a réten. Hát. És az a babona, hogyha gyerek születik, az apák elmennek tejet fakasztani. Úgy szól, hogy az apa minél több mézes pálinkát iszik, az anyának annál több lesz a teje. Még egyik gyerek se panaszkodott. Én már annyit ittam, hogy a környék összes anyjának sok a teje, úgyhogy Lehet, hogy ilyen melszobrom lesz a szülészetek előtt, hogy szukkai a tejfakasztó, nem tudom. Úgy érkeztünk meg a szülészetre, hogy én mindegy ilyen kengyelbe akadt magyar így lógtam kifelé. Lejött a portás bácsi, azt mondta, hogy szülészet a hatodik, detox az alaksor. És fölmentünk a szülészetre, ami nekem megmaradt, hogy volt egy ilyen nagy felfújható, gátlazító labda, derékfájósok is szokták kapni. Nem tudom, hogy olyanon ültél-e már józanul, úgyse egyszerű megőrizni rajta az egyensúlyodat. Részegen kihívás. Pláne akkor, ha van rajta két gumicsöcs, akkor úgy érzed, hogy meg kell szelidíteni. Belekapaszkodsz, és elkezdesz pattogni rajta, mert nem is mekeg, meg minden, és már 50 centiket tudsz ugrani, a végén egy kézzel elengeded, mint a rodeóba. Abban a másodpercben aláhajlik az egyik lábad, és 90 fokot hirtelen előre lendületből. Puff! Úgy fejled le a kórházi ágyat, hogy amikor fölkelsz, olyan homlokod van, mint egy előembernek, egy ilyen homohomlokusznak. Hát mondom, a túlsó ágyon születik Hulk, azonnal adoptálom, mert senki nem fogja megkérdezni, hogy milyen jogon. És még bejött így az altató orvosnő, gyakorlatilag egy akkora tűvel, hogy egy elefántot így homlokon keresztül talpon lehetett volna szúrni. És mondja, hogy maga erős volt matekból? Miért? Olyan erős a homloka is. Így, erre emlékszem. Szülés közben meglett még egy orosz nővér szerintem, mert mindig mondták, hogy a nagyja már megvan, de nem tudom miért. És amikor meglett a gyerek és kivittük, akkor azzal kezdik, hogy így kiporszívózzák az orrjáratait. Én tudom, hogy ez kell, de egyből föltámad bennem az apai érzés. Mondom, én is hozok egy porszívót, én is ledugom a doktor úrnak, csak a szőnyegkefét is ki fogom nyitni, hogy átélje az egészet. És tulajdonképpen a legcsúnyább gondolat, hogy én háromszor jártam a szülészeten, mind a háromszor úgy várt az autóm, hogy ez a piros Mikulás csomag rajta volt. És így csak arra gondoltam teljes jó indulatból, hogy amikor a legszentebb dolgot, a terhes anyát beviszed, és neked ott mégis kell parkolódíjat fizetni, hogy aki ezt kitalálta. Azzal úgy átéletném újra a csecsemőkorát, hogy úgy egy hétvégén keresztül megszoptatnám két óránként.
2: Köszönöm kollégáimnak, Kovács András Péternek, Bödős Tibornak, Szukai Viktornak, hogy ma este is itt voltak. Köszönjük nektek, hogy jól éreztétek magatokat. Isten tartsa meg a jó szokásotokat. Ha szeretnétek itt lenni közöttünk, akkor lehetne erre a műsorra jegyet vásárolni, vagy az utcán szólítsatok le bennünket, és mindent elmondunk. Jövő héten ugyanígy találkozunk. Jó éjszakát, szervusztok!
4: Kovács András Péter, Dombóvári István és Hajós András. Az est házigazdája Aranyosi Péter. Jó szóval.

0: Köszönöm szépen, jó estét kívánok, kezdjük, csókolom. Óriási ez a technika, az előbb még ott ittam. Na mindegy, szóval... Rohantam, ideértem. Hát ez a hatodik Schroeder Klub, és hát kicsit tanultunk a hibáinkból. Hát először is múltkor ideültettünk nagyon szép, nagymellű 16 éves lányokat, vizenyős tekintettel, és hát nagyon nehéz volt előküzdeni, Most egy kicsit vegyesebb társaságot sikerült, a lábodat vedd le, mert megöllek, köszönöm szépen. Tehát azért ne szórakozz ennyire, jó? A másik, hát mondták nekem, hogy borotválkozzak meg, mert múltkor Hatházi úgy nézett ki a képernyőn, mint egy ilyen alkaidás gyros sütő. És a feleségem megmondta, hogy ne borotválkozz meg, apa, mert jól nézel ki így, úgyhogy hát így kettessel. Ne van válik. Ez van. A másik, hát a smink. Smink probléma. Hát az van, hogy van bent egy sminkesünk, Lacika, aki óriási utasítást kapott, hogy hát nagyon brutálisan festékszóró pisztollyal nyomja le minket, mert hogy pattanásosok vagyunk. Hát feleségem van, milyen legyek, érted? Hát, de mindegy. És mondjuk tőlünk már csak mondjuk a stájúdítól szokták, mert eleve őt gletvassal húzzák le, tehát így. Na mindegy. Hát M0. Nem tudom, kit érint ez az ügy. Egy hölgy erősen. Csömörön léptem föl, elmeséltem az M0-át, ott nem röhögtek, hanem felállva tapsoltak. Tehát így. Mert őket nagyon érinti a dolog. Na most annyi van csak, hogy múltkor jöttem Gödöllőről haza, egy nagyon erős, hát IAT típusú személygépkocsim van. Teherautónak van levizsgáztatva, de nagyon megy, mert 98-as benzint veszek, és zsip, így megy vele. Na most Gödöllőről 13 perc alatt bent voltam a... Hogy hívják? A Hungária körút Gacsó-Pongrácz úti felüljárója, tehát mint a Millennium Falcon tulajdonképpen beértem. Onnantól a Fradi pályáig, ami olyan 5,5 kilométer, 2 óra 17 perc. Én olyan ideges voltam, először mondom, megállok ott a stadionnál, ott van egy csomó kocsma, majd 2 órát eliszogatom. Tehát, nem lett volna nálam Udvaros Dorottya átutazó című nagylemeze, már nem élek. Tehát egy 2,5 órán keresztül hallgattam, hogy átutazó vagyok. Neked is megvan a lemez? Embertelen idegesség volt. És én ilyen szívmasszást alkalmaztam, mert mondom, meghalok, megdöglök, meghalok. És így semmi, de én és mondom, megállok. Ugyanis milyen kétes, most tényleg így őszintén, ez egy országos ügy. Ha te, mondjuk így egy miskolci paraszgyerek vagy mondjuk, mint én, és el akarsz jutni a rokonodhoz Székesfehérvárra, akkor mit tudsz csinálni? Átjössz a városon kétféle módon, vagy a Hungária körúton a román kamionokat előzöd, amiket nem lehet, ugye? Vagy a másik végigjössz a Rákóczi úton, és megnézed, hogy a McDonald's-ben milyen akciók vannak a Rákóczi úton. Ez a két variáció van, semmi út. Az, hogy egy olyan városban, ami egy Budapest méretű 2 milliós városban nem sikerült még egy M0-ást, egy körgyűrűt építeni, hát 20 éve, az tudom, Afrikában van ilyen. Mondjuk ott a minisztert már meg is ették, tehát azért nem. De köszönöm szépen. Úgyhogy én nem tudom. Ja, és a legdurvább, hát egy éve volt, bemondta ilyen május környékén a tévé, hogy a fagyok elmúltával újraindul az M0-ás építése. És így gondolkoztam, hogy te jó Isten, hát nem Csömörre megy az M0-ás Magnitogorsznál? Hát, de nem! Hát szóval ilyen ízi, a fagyok elmúltjával. Utána elindult az építkezés, megint meg beszólt valami zöld szervezet, hogy állítsák le a Dunahídnak az építését, állítsák le, mert nagyon ritka vakbéka populáció van. Valami melléküzemág vízbe, és azokat meg kell menteni. Egy ilyen szemüveges furcsa ember, meg a felesége az a szervezet. És én azon gondolkoztam, hogy hát vakbéka populáció, hogy kimosok egy disperzites vödröt. A biológusok kimerik hálóval a békákat, és én leviszem Miskolcra a csónakázó tóba. Hát vakbékák úgyse tudják, nem? A mai első fellépőnk egy nagyon nagy sportember. Én hát sportolok, azt meg kell mondani, én mondjuk obeliszk. Hát súlyt emelek, köveket, semmi mást. vesekövet. Na mindegy, de... Hát focizok, kifutókapus vagyok, csak nagyon ritkán futok ki. Tehát... Úgyhogy, hát ez látszik rajtam, és mindig győz a császárszalonna. Úgyhogy ez van, de a mai esti fellépőnk nem ilyen. Kovács András Péterről van szó. Egyébként, hát hivatására nézve jogászember, de nagyon tisztességes. Fogadjátok szeretettel Kovács András Péter!
1: Köszönöm szépen! Hát ekkora szeretetre nem is számítottam, úgyhogy már-már bizsergek. Köszönöm, elég. Kovács András Péter vagyok, hogy Péter is elmondta. Nem tudom, hogy ki az, aki már esetleg látott vagy hallott engem, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Jó, mindig, ez érdekes, egyébként vannak ilyen konform emberek, tehát jelentkezik, de előtte hátra néz, hogy én is. Úgyhogy, hát köszöntöm itt elől a megszeppent kis Ádám rajongókat, szevasztok. Ti deszkások vagytok, vagy bringások? Egyik semmi, buzi vagy? Ne viccel. Na hát ebben a korban már... Nem, én gondolkodom egy ilyen deszkás ballagáson, hogy így... A véndiák. De én, tehát most én egyébként komplet ovis ballagónak lettem ma felöltöztetve, tehát vagy jamaikai temetkezési vállalkozó. Tornaórán. Úgyhogy ne haragudjatok egyébként, hogy kiszóltam, csak hát mi szeretjük a közönséget megalázni, mert abból mi a jó jövőnk ki általában. Kit lehet még megalázni? Hát magunkat, mert mondom, van ez az outfit, na most nekem úgy kezdődött, mondták, hogy sportos legyen, hogy tűrd fel az akódat. Mert egyébként, ha nem tűröm fel, akkor ilyen vakonda turkálóban. És mondták, tűrd fel, föltűröm, azt mondják, nagyon szűrös, tűrd le. Értem, még finom dajervíz is van rajta, de nem, le kellett tűrni, mert azt mondták 80-as évek. Hát nem ez a 80-as, tudom, a 80-as évek? Ez, amikor így kilátszik, tudod, így a csíkos cucc finoman kilátszik, tehát ez, érted? És amikor modern talking, nem? Tehát amikor Thomas Anders így beint a szinti mögül, szóval azért az egy életérzés volt, meg David Copperfield volt ugye a másik a 80-as években. Ő mindig így kezdett... A kedvencem Copperfield-tól a repülés trükk volt, mert ez mindig így kezdte, tehát így finoman, misztikusan szétnézett. Na most van ez a mentalista nézés. Ezt David Copperfield-tól tanulták, ezt úgy kell, mint hogyha marhára kéne tüsszentened. És hát Copperfield ugye ugyanez, megy a nagy parasztvakítás, és hogy akkor most repül, és mindig kicsit nekifutott, és úgy dobbantott el, és már három díszletmunkás után, ez jön, húzzad. És akkor Copperfield így nagyon könnyen nekifutott, és így... Ez meg van, mindig ez volt a mozdulat, és akkor... Na, a mentalistákról meg annyit, most múltkor néztem,

0: valamire, akkor az eszembe jut.
1: Szóval ezek tényleg akkora csávók, és ott van ez a Uri Geller, őt mondták, hogy Gellér Györgyként annak könyvezték. Hát akkor az Gyuri Geller, nem? Hát komolyan. De tényleg, és ugyanabból az etrükből él a csávó már 35 éve. Ez annyira szomorú, hogy ezt nézd meg. Ugye nézd, Náthásson? És működik neki, tehát annyira döbbenetes. Neked itt mindjárt elmegy a magzatvizet, te vigyázz magadra. Működik neki, letöröm, mert azt mondták szőrös. De állítólag Uri Gellernél, amikor jött ide Magyarországra repülőgéppel, akkor azt mondta, már ment a parasztvakítás ott is, így a porhintés, hogy állítólag meghibásodott a repülőgép. De azt így elkezdem, hogy azt mondjuk a pilóták is be voltak avatva, és így repültek, jaj, megbolondultak a műszerek. Oda néz, Ulrich, elgörbítette a légi folyosót. Na mindegy, ezt csak gondoltam, elmondom Uri Gellerhez viszonyítva. Majd ezeket valószínűleg fogják hívni céges rendezvényekre karácsonykor. És így fölhívják, hogy hallott, haknit válasz?
0: Aha.
1: És mennyiért?
0: Gondolj egy összegre.
1: Na hát a smink az rajtam is erős, tehát nekem a mimikai ráncaimat purhabbal fújták ki oda bent. Tehát tényleg annyira nem sminkel, testfest oda bent az ember, annyira készen vagyunk. Na de nem arról akarok beszélni, a sportról. Tehát Péter mondta, hogy elég erős a sportéletem. Nem volt ez mindig így. Három évvel ezelőtt megismerkedtem egy lányjal, és mire képes a szerelem? Ő nagyon nagy sportoló volt, tehát ő 8 évet tájfutott gyerekkorában, de abba kellett hagyni, mert mindig eltévedt. Tehát... Tehát ez a 8 év neki egyetlen verseny volt gyakorlatilag, de... Tényleg ez volt, hogy ha volt éjszakai futás, neki csomagoltak 10 órait is, mert akármikor előkerülhetett a gyerek. És utána mondta, hogy később átállt a maratonra, mert az aszfalt mégis visz valahova. De megtörtént vele, hogy néha ötvözte a kettőt, és elment futni délután, és félúton kapott egy SMS-t, hogy üdvözlők a szlovák orancs hálózatában. És ő tudtomon kívül benevezett egy félmaratonra. Mondom, megőrültél? Azt mondja, miért? Szoktál futni, nem? Hát mondom, mondjuk rá, mennyit? Hát mondom, 12-13 kilométert. Na, akkor fogod bírni. De én úgy értettem, hogy évente. Az ugye busz után úgy összejön, de most... Ő egy pici dolgot nem mondott viszont a félmaratonhoz, hogy hegyi. Azért ez egy fontos információ lett volna. Nem megyek bele, Csillebérsz Moszkva tér oda-vissza, gyakorlatilag tényleg helikopteres segítség nélkül épp, hogy előkerültem, és előtte ilyen megalázó kérdőívet kellett kitölteni. Tehát ilyen kérdések voltak rajta, hogy edzőcipőd márkája. Na most, amikor így 1500 induló között így megsemmisülten másolod át azt a 4 darab kínai írásjelet, szóval... Hát az lényeg a lényeg, utána elkezdtünk fölfejlődni, mert hát ugye a szerelem csodákra képes, és mondta egyszer a lány télen, hogy menjünk el futni Solymárra. Na most én már a hegyi félmaratonból okultam, ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk Solymárra, és ott majd futunk. Elfutunk Solymárra, ahonnan emiatt csak busszal tudunk hazajönni. Na most decemberben, hát ugye... De hát a közben látunk szép fát. Na most, ezt be kellett szerezni a téli futás legfontosabb kellékét, a kívül latex, belül pélelt futónadrágot. Ez az a típus, tudod, kifordítod, anyád le tud benne menni a piacra. De téged mindenképp megbélyegeznek benne. És hát fáradjunk el a sportboltba. Elfáradtunk, mondja az eladó nő, itt van ez a modell, ez nagyon jó, mert ez bent tartja a meleget. Hát mondom, az faca. Hát ugye, mi férfiak, és most tegyük a szívünkre a kezünket. Akik azt nem bírjuk ki, hogy éjjel, ha repül a galambocska, hogy a takarót ne lébentsük meg. Ez majd bent tartja. Tehát élve rohaszt el gyakorlatilag. Mondja az eladónő, hogy próbáljam fel. Na most bemegyek a próbafülkébe. Mi van a sportboltban a próbafülkében? Egy medicinlabda.

0: Szóval ki az, aki fölpróbál egy medicinlabdát?
1: Van, nem slanki.
0: Kirugdalom a lasztit, belebújok a nadrágba, belenézek a tükörbe. Na most ez tipikusan az a ruha, amivel úgy emberek közé nem nagyon mennél. De ilyen magányos szombat délutánokon otthon azért felhúzogatnád. Belenézek a tükörbe, egy első benyomás, hát valahogy így Markó Iván és Batman között. Második benyomás, mert ez belül ilyen polár cucc. Basszus, narancsbőröm van benne. Kérdezi az eladón, hogy jó lesz a méret? Hát mondom, azt te sose tudod meg, anyám. Az az én titkom marad. Mondja a csaj, gyere ki. Hát mondom, gyere te be. Én így... Tényleg, kocsival fölmentünk Normafáig, annyi könnyítés volt. Hát én üléshúzatban szálltam ki az autóból, mert... Amikor romlatlan gyerekeiket vasárnap délelőtt legeltető anyukák azt látják, hogy kipattan egy csávó egy kis autóból egy ilyen retteretes kínai edzőcipőben, amik a fűzőjét a talpán is át kell húzni, hogy el ne hagy. Egy ilyen latex pantallóban, meg egy olyan szöszmösz mackó fölsőben, hogy mindenki tőlem akar télálló rózsaburgonyát vásárolni, szóval... És mindez még kiegészült egy kulacstartó övvel, ami hát magába tud fogadni némészülőcukrot, egy darab magyaros csokit, Snickers, hú, de ki lesz ez vágva, tudják? Egy orosz évfolyamtársam azt mondta, hogy Snickers, mindig így ment a büfébe, hogy kérek egy Snickers-t, hát mondom, én meg egy minyomot. Hát magába tudod fogadni némészülőcukrot, egy darab magyaros csokit, meg egy fél literes kulacsot, ami itt elől középen helyezkedett el. Na most ez annyira nem zavarja a lányokat a futásban. Én viszont a negyedik lépéssel egy olyat bevittem vele magamnak. Mondom, én hazamegyek, és... Nagyon-nagyon messzire csűrtem el a kulacsot, ami óriási hiba volt, mert... Hát egyrészt így védtelenné váltam a nagyon marmagasságú kutyákkal szemben, akiknek valamiért az a hobbiuk, hogy így neked rohan, és beszagol. És... Hát nem tudom, mi lenne, ha mi emberek is így tájékozódnánk, nem? Ez az Gáborkám. Jó, szakítottatok? Úgyhogy másrészt pedig, ugye az ember testének 80%-a folyadék. Na most én ebből 60-at elvesztettem. De tényleg, első pár kilométeren izzadtam, utána sírtam. És már így a 21. kilométeren, amikor már ki vagy száradva, ki vagy facsarva, már nincsen semmi foly, tehát a könycsatornát porzik, így megkérdezed a lányt, hogy és mikor állunk meg enni? Enni? Nem állunk meg. Na, ekkor fölmerül benned, hogy van nálad szőlőcukor. Nekiállod remegő ujjaddal előkotorászni, és juttatod el cserzett ajkaidhoz, gondosan mérlegelve közben, hogy vajon több energiát ad-e, mint amennyit a mozdulattal elvesztesz. Te a megváltást várod tőle, bekapod, basszus borsmentás. Na akkor jöhet a magyaros csoki, mit gáncennüsszen egész magyaróval, és mi van ennek a csokinak a reklámjába, hogy így rohan a csávó, bontja, harap, és fut tovább, nincs megállás. Nem így van, életveszélyes, meghalsz, ki ne próbáld. A következő történik. Futsz, előveszed, kibontod, harapod, lélegzel, hopp, a magyaró az orrodban van. Még kettőt lépsz, belélegzel, már nem van a tüdődben. Tehát én gyakorlatilag sipoló tüdővel kiszáradva négy kézláb közelítettem meg a Solymári busz megállót 21 kilométer után, ahol rajtam kívül még egy idősebb néni tartózkodott. És gondoltam magamban, mondom, én néztem a nét, mondom, azért én egy udvarias gyerek vagyok. De mondom, lesz ülőhely.

0: Én lenyomom mind a rajszöget, engem nem érekete. Ő még a lépcsőnél szöszmötöl, én már egy bakugrással előtermek, és... Én ülni fogok, nem érdekel. És hát így is lett, ő eláldogált a forgóban, és... Ahogy így egy kicsit kiengedett a lábamból a fájdalom, egy még borzasztóbb fájást nyilalt belém, tudnélik, a forró nadrág mellé kaptam ilyen aláöltöző trikót is, ami nagyon-nagyon durva, brutális durva műszálas, de kivezeti az izzadságot. Na most ez a 21 kilométeren keresztül konkrétan püspöklillára dörzsölt a melbimbómat. De értem, amikor ide nyúlsz, és basszus, itt a két szem kökény. Szóval az... De négy napig minden ruha, ami hozzáért, fájt, tehát én már a fix kosaras melltartóban kezdtem el gondolkodni. Mire mondja nekem a lány, hogy ja, hát a profik vazelinozzák. Hát mondom, ja, és az mennyire gyönyörű lett volna, hogy a normafánál kipattanok latex pantalonban. Kicuppanok az autóból, majd szöszmöszmackomat a nyakamba dobom, és virtuóz újba egy mozdulattal. Mennyiséget egyenletesen szétdolgozunk. De mondja a lány, hogy a maratonisták, mert az mégiscsak 42 kilométer, a heréiket is bekenik. Hát, mondom, az milyen rajtvonal lehet? Hogy vagytok, karcsikám? Hát semmi, tegnap a fiúkkal edzettünk egy kicsit. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Kovács András Pétert láttuk és hallottuk. De ha már itt tartunk, majd kívánjuk, muszáj lesznek elmondani egy történetet. Egy kollégánk mesélte, hogy hát problémái voltak a belével, vagy a gyomrával, ő maga se tudja. És hát elment a Honvéd kórházba, és mondták neki, hogy semmi gond, kap egy kis gyógyszert 6 napig, mindenki fog belőle hát hullni. És hát 4 napig, 5 napig nincs kaja, csak pia. Ihat tud csak vizet pontosabban, és hát menjen vissza az 5. napon, és megcsinálják a vizsgálatot. Hát úgy is lett, mindent kiadott magából. Bement a kórházba, egy kis levegővel föltöltötték az egész bélrendszerét, üres volt, könnyen ment, és aki látott már csőgörényt, így beküldték neki a kamerát, és szép lassan kezdték el kihúzni, és a hátba veregették, azt mondja, a horvát úr, minden rendben van, egészséges, nyugodtan hazamehet. Felöltözött jó hangulatba, felszállt az 1-es villamosra, és érezte, hogy gáz van. Pontosabban nem gázlevegő, de... És nem tudja megfogni. Először izzadt, aztán elindult a folyamat. Hát úgy mesél, hogy 2 regényt végig fingott. És mint amikor a gumimatracot ereszted le. És úgy mesélt, hogy amikor 2 megálló után nagyon megalázottan leszállt a villamosról, akkor a villamos közönsége 1 emberként tapsolt. Hát reggel, január 1-én délután 2-3 óra magasságába elmentem a kedvenc műintézményembe, ami egy kocsma, viszem magammal a dombit, és hát ott egy ilyen alkesz játszik a játékautomatával. Ő nem tudom, hogy ott végig ott töltötte az éjszakát, de az biztos így játszott. Kicsit kapatos volt, fél óra játék után így megszólt, azt mondja, Erzsike, adj egy fél cseresznyét, mert a gép nem ad. A Dombi rám nézett, azt mondta, így könnyű a poént megtalálni. Fogadjátok szeretettel Dombovár Ismánt, Jászkara Jenő oroszlányát.
2: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igen, voltak közös élményeink, remélhetőleg lesznek is. Nem jöttem üres kézzel, hoztam valamit. Örömmel jelenthetem mindenkinek, hogy híresek lettünk. A Soder Club szereplőiről nagyon sokan írnak, nagyon sok érdekeset. Hoztam magam egy nagyon kedves cikket, remélhetőleg majd a tévénézők is látják. Egy kikicsoda cikket írtak rólunk. Egy kikicsoda cikknek ugye egy feladata van, hogy kiderüljön ki kicsoda. Na most a képek alatt még véletlenül se azok a nevek vannak, akik igazából a tulajdonosai. Oda is adnám valakinek ezt bizonyítékképpen. Ugye? Jaj, de kedves, helyes fiatal pár vagytok. Jaj, jegyem meg a szíveteket. Irigyellek benneteket. Az élet igazi jó részei még majd csak most jönnek. Tehát a diákhitel visszafizetés. Az első letépes sorszám a munkahelyi központba. Urológia, mindegy. Szóval... Nyilván nem magamból induljak ki. Múltkor ért egy pár vád azért, hogy nem beszélek romantikus dolgokról, pedig nagyon sok ember igényli a romantikát. Hát akkor most pótolnám. Egyszer randiztam egy lánnyal. Tényleg. Sokan már itt nevetnek, csak azért szoktam így kipótolni, és hát ittunk, és azért látszott, hogy lesz a dologból valami. Na hát most ez van. És hát én megkérdeztem, hogy hapofánbák, hanem, hogy figyelj csak, borotválod oda lent. És rám nézett, azt mondja, hogy igen. Meglepődtem, hazamentünk, és tényleg kiderült, nem hazudott, viszont ha már ilyen őszinte volt, elárulhatta volna, hogy viszont a hátát meg a mellét nem. Remélem mindenki minket néz, más nem is tudok ajánlani, a másikon a gyilkos számok megy. Hülyeség, átverés, megnéztem, nem számok gyilkolnak benne, hanem emberek. Pedig én úgy megnéztem volna, amint tetterének, meg vagy 225-ös. Vagy kicsavarják a kezét egy 783-asnak, nem? Hát nagyon komoly hírekkel van tele a média. Zámbó Árpi bombát talált. Pusztulat, nem? Utána az jött, hogy 50 lakást kiürítettek. Na most szerintem ebben semmi extra nincs, állítólag, hogyha a Zámbó család összeáll próbálni, akkor a lakók övezet automatikusan evakuálja önmagát. Úgyhogy igazából plusz feladat nem volt vele. Nem írták meg, hogy mi volt a hírnek a vége. Minden esetre, hogyha ránézünk Zámbó Árpi arcára, kiderül szerintem, hogy a detonációt végül is nem sikerült elkerülni. Kedvenceim a bulvár újságok, ahol én már a címlapnál elakadok. Tehát nem tudom értelmezni. Télen vettem egy újságot, ez volt féloldalas cím. A nyugati pályaudvaron kihűlt egy meleg férfi. Na most ez jó vagy rossz? Tehát... Nem tudtam. Következő újságon. Feldarabolta anyósát. Csak nálunk a legfrissebb részletek. Hát a CD mellékletnek jobban örülnénk, én azt hiszem. És hát a soha el nem feledhető örökérvényű Zsanett ügy. Ez volt a kedvenc cikkem. A kedvencem az volt, amikor azt írták az eset kapcsán, hogy az öt megvádolt rendőrt annyira összekovácsolta a közös tortúra, hogy úgy döntöttek, közösen fogják megtartani a lagziukat. Hát végül is a legény búcsú meg volt, lehet mondani. Szerintem ez egy igazi hetet hész országra szóló volt. És hát a tévéműsorok közül nagyon sokat utálok, ezeken belül a betelefonálós műsorokat, hogy ez hogy a francba lehet. Általában ilyen újrahasznosított valóságshow sztárokat használnak fel benne. Ott van például, hát ott én nincsen senkinek vezetékneve. Tehát mindenki VV Laci, VV Feri. Én a katonaságnál vegyvédelm is voltam, tehát nálunk alapjáraton mindenki VV Pisti volt, de mégsem voltunk sztárok. Kedvencem Ágica. Teljesen überelhetetlen, amikor egy esti műsorban üvölt a közgazdaságtan és a reálérték fogalmait meghazudtolva, üvölti bele a kamerába már extázisban, hogy gyerünk, gyerünk, nyerd meg a 10 000 forintot és változtass meg az életed! De nem tudom. Ezt hívnák talán hiperinflációnak, valami ilyesmi lehet. De hát ugye érám is hatnak reklámok, ezért elmegyek vásárolni. Nekem már a vásárlás is egy kaland. Szóval elmegyek a szóba, látom, hogy a multik mi mindent megoldanak. Tehát a fából vaskarika az egy régen egy poén volt. Mit vettem múlt héten? Egy fémfaházat. Akciós volt, megvettem. Az már, hogy pumpa illatú légfrissítőt vettünk, az már senkit nem zavart. Ki volt írva, salátalevelek érkeztek. Intelligens akartam lenni, mondtam az öltségesnek, hogy salátalevelet kérnék. Nézd rám, azt mondja, többi részit nem viszi el. Tegye be azt is. Vettünk 100 darabos étkészletet. Összeszámolom otthon, csak 50. Még egyszer csak 50. Hát az alján találtunk egy 50 darabos szalvétát. Hát a multi így gondolkozik. Minden esetre megnyugodtam, ugyanis megérkezett egy új termék, csak náluk kapható, az unisex szoknya. Amit hát, hogyha a kedvem tartja, gyakorlatilag én magam is bármikor használhatom. De nekem egyébként is vannak jó kalandjaim. A szegedi találkoztam például Csicsolénával. senki se hitte el, akinek mondtam, pedig bárki életére megesküszöm. Hát ő... ott állt szépen a szalag mellett, friss 180 fokos mosollyal, és hungarikumokat vásárolt, unikumot, egész szalámit. Több nagyon rossz indulatú ember egyből az alternatív felhasználási lehetőségekre rávilágított, tehát ezt ekkora mosolyan nyugtázta, hanem az eladó srácon, tehát Segíthetek Józsin lehetett látni, hogy... Hogy itt életem nagy napja érkezett, tehát... És ugye, hogyha találkozunk egy híres emberrel, művésszel is szeretnénk megszólítani, van egy bevált klisé szöveg, ami hát általában mindenhol jól működik, itt egy kicsit máshogy nézett ki, ránézett Segíthetek Józsi Csicsolinára, és azt mondta, jó napot kívánok, művésznő, láttam az összes filmjét, gratulálok. Hát én a reklámokkal úgy vagyok egyébként, hogy én már direkte csak reklámblokkokat nézek, úgyis azt kapjuk minden csatornán folyamatosan, de az se az igazi, megszakítják filmekkel, híradóval. Múltkor beültem egy tányér chipszel, hogy megnézek egy jó kis domácoszozást, hát nem benyomtak egy művészfilmet, álljon már meg a menet. És hát, hogy a reklámok szövegeit, hát, hogy milyen komoly brainstorminggal találhatják ki. Nemrég láttam egy ilyen okos reklámot, jó csávó, jó csaj beszélgetnek. De szép ez a ruha, te most add ki. Nem, a mosógépem. Aztán anyuka a kislánynak, kislányom, te szürke ez az ing rajtad. Ugyananya, csak a szabása miatt. A szürke szabású ing. Mint egy szar Damien szám, nem? Hát... És hát durvulnak elég keményen, kapcsolgatok ide-oda a csatornákon, és hát egyszer csak egy nő szembefordul velem a képernyőn keresztül, és közli, hogy most pedig azonnal beszélünk el a hüvelygombáról, nincs a pelláta, itt ezen a helyen. Nem akarok, ezért inkább átkapcsolok máshova. Következőn se jobb a helyzet, 50-es felsővezető külsői nő szalad a tengerparton, és közli velünk frissen ragasztott mosollyal, hogy gondolnáljon, hogy egy hónapja még bepizsáltam. És hát nem vagyok egy olyan kekec figura, tehát nem akarom mondani, hogy vannak olyan snittek, ahol határozottan látszik. Az én nagy kedvenceim a bankos reklámok. Tehát van ez a kerékvasbank, magyarul rájelzem. Szóval nekik van ez a család, van ez a kretén család, 2 éve megy már. Ez a gyökérházas pár, akik a budai várra parabolát akarnak tenni. Összeadtam, múltkor nekimentünk, hogyha az összes meghirdetett hitelt felvették volna, amit eddig ők ajánlottak, 180 millió forintnál tartanának. Na most egy élet során nem, hogy egy ember, egy házas pár nem keres ennyit, és hát most a legújabb reklámban mit csinálnak? Szaladgálnak az utcán, mindenre ráteszik a kezüket, és tipis-topis. A 2 gyereket ajánlom hátul, hogy mindenki nézze meg, állnak és látszik az arcukon, hogy bazd meg, fater, ezt még mi is fizetni fogjuk. Vedd már le a kezed arra a robogóról. Olyat csináltam szerintem, amit még soha senki az életben. Elmentem egy kínai boltba vásárolni, és a végén számlát kértem. 2 kínai egymásra néz, azt mondja az egyik, hogy a faszámla, szokodok! Mások azt mondja, hogy gozaj! És hátra mentek. Na most nem értek semmit kínaiul, de valahogy ez nem úgy hangzott, hogy Cseng, légy szíves, szaladj már hátra a 3 példányos áfa tömbér. Sokkal inkább hasonlított valami olyasmire, hogy Cseng, légy szíves, hozd a daraboló báldot, ott van a konyhában. Ott van a macskák mellett, akiből majd a pekingi kacsa lesz. És hát az alkalmazott nagyon okos volt, próbálta menteni a helyzetet, azt mondja nekem, hogy ne haragudjon fiatalember a fennakadásokért, van egy kis problémánk, ugyanis most volt nálunk tulajdonosváltás. Mondom, igen, és hogy vették észre? Na most hát én vidéken élek, többször említettem, ott érdekes dolgok történnek. Egy-egy mondat erejéig beszélnék a 2 legfontosabb dologról. Egyik a disznóvágás. Hát én utálom a disznóvágást. Tehát én legszívesebben vagy altatódallal altatnám ezt szerencsétlen röffencset, vagy semmivel. És inkább tényleg mennénk. Én szeretnék egy olyan disznót kitenyészteni, aminek ha levágjuk a fejét, ilyen 10 dekás szeletelt szalámik potyognak ki egyből. Meg hát sok gond van otthon a disznóvágással, tehát ilyen zsíros kilincsek, véres szőnyegek, Norbi pukkasztó menüsorok. De a legrosszabb az elején az ivás. Tehát konkrétan itatnak erőszakkal. Bűzsa! És hogyha megpróbálsz elsunyogni, akkor olyanok lesznek, mint a Testrablók című film, hogy... Szörnyű emlék. A másik a lakodalom. A lakodalommal egyetlen dolgot mindenféleképpen jegyezzünk meg, nagyon fontos. Ne menjünk soha késve. Én múltkor 2-kor értem oda egy lagziba, már mindenki leokádott, ingel ugrált az asztal tetején, és egész másra táncolt, mint ami szólt. És hát megtörtént a legnagyobb baj, ami egy lagziba történhet, 3 órakor elfogyott a bor. Hát a gazda az teljesen kiakadt, egyből a házigazda, hogy beégek itt mindenki előtt, rögtön ment a telefonálás, te is, fiam, Bluetooth, minden. És azt mondja, jó, jó, kapta az instrukciókat telefonon, közben kommentálta, jó, rendben, oké, oké, csináljuk, mindjárt jössz, oké. Hátra szólt a többieknek, hogy oké, töltsetek meg 2 hordót vízzel, mindjárt jön a srác. Azért a sztori nem ismerős valahonnan. Meg is kérdeztem a házigazdát, hogy hát honnan jön ez az űrge, nem tán Názáretből. De ő nagyon aranyos volt, megnyugtatott, azt mondja, dehogy is, kiskörösről. És így már mindjárt kerek volt a történet. Na, hát senkit nem szeretnék vallási meggyőződésében bántani, már is vezeklek. Én is kerültem már kapcsolatba a vallással, igaz, hogy néhány mondat erejéig csak. Szegeden laktam 2 évet, és egy villamos megállóban várakoztam, odajött hozzám egy krisnás fiatalember. Hello, szia! Hiszel egy boldogabb, szebb, biztonságosabb, világosabb, boldog jövőben? Na, persze, én hiszek, de ha te is hinni akarsz benne továbbra, és akkor állj onnan, ott jön a villamos a hátad mögött. Nemrég voltam egy rendőrbálon. Hát érdekes dolog volt, mindenki egyenruhába jött el. Annyi fakabát volt, hogy rendesen tűzeszélyes lett a hely. Elkövettem egy hibát. Hallgattam az egyik haveromra, aki azt mondta, hogy a rendőrök szeretik a rendőrvicceket. Hát gondoltam, bepróbálkozok, hogy meglegyen, mert mindenki ilyen merev alccal ült, tehát annyi csillag az égen nincs, ami a vállalkon volt. És gondoltam, bedobok egy régi szakállas, pókhálós viccet, és akkor hát, ha meg lesz a kontakt, valaki felröhög, és akkor már köthetem rá a következőt. El is kezdtem. Fiatal nő ordít az utcán. Kisibolyát tessék, friss a kisibolya. Rendőr oda, itt nem tilos virágot árulni. Mi a neve magának, hölgyem? Hát kisibolya vagyok. Egy páran így szorványosan elkezdtek nevetni. De ez tök jó, mert megvolt a kontakt végre, és kezdtem volna a következő kis történetet, de nem sikerült elkezdenem, ugyanis az első sorból felpattant egy született törzsőrmester, és azt mondta nekem, hogy várjon már, még be se fejezte. Most akkor elkobozták tőle a virágot, vagy nem? Köszönöm szépen!
1: Dombovár Istvánt láttátok és hallottátok, köszönjük szépen! Na most a Pista elmesélte az ő áruházus élményét, hát én meg életre alára vásárolok. Egy pici probléma van, hogy én nekem van egy nagyon kedvenc, és imádok a ***ba járni, mert mindig meglepetésként ér. Múltkor ki volt írva az újságba, sertésmáj akciós 2.19. Hát mondom, nekem 2.19-ére egy 40 kilót betömködök a mélyhűtőbe. Oda megyek, rohanok, nincs sertésmáj. Helyette ki volt téve akciós pulyka here. 1599. És én nézem, hogy egy ilyen tálcán egy kilóba alig volt vagy 12 darab. Olyan kisebbségi komplexusom volt. Mondom, hát mégis csak egy madár, nem? Hát... Na, hát a másik ilyen, hát ami a csúcstermékeik a gazdaságos ízű. Amire adok egy kis időt. Illetve az ivóli jellegű. 1%-os gyümölcs tartalommal, ez már ráírva. Mi lehet az 1%? Ez a körte, hallod? Hő? Körtelé! Körtelé vagy, körtelé! Múltkor ki volt egy ilyen írva? Nem vicc. Unisex póló, 990, zárójelbe női. De hát a legsúlyosabban most találkoztam, akciós sajt, nem mondom a márkáját, 1199, megfordítod, és az van ráírva, élelmiszer jellegű készítmény. 4 tojásos száraz tészta, ott van a poén, 4 tojásos száraz tészta, megfordítod, nyomokban tojást tartalmazhat. És ezt kapjuk életre halára. A következő fellépőnk... Hát úgy tudnám mondani, mondhatom-e ezt, András? Köszönöm szépen, András, tehát így kollegiálisan, tehát... Szóval, Hajós András következik. Sikerének titka kettős. Egy, nagyon gyorsan őszül. Kettő, hihetetlenül magas. Így könnyű megkülönböztetni bárkitől tulajdonképpen a média világában. Hát a fellépést két dolog miatt vállalt el. Egyrészt, mert a szakma elkötelezett híve és ennek a műfajnak nagy barátja, a másik pedig neki is van egy lakáshitele. Fogadjátok szeretettel!

0: Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel és abba vegyülő kicsit gyűlölettel és féltékenységgel köszöntöm Önöket. Itt legalább nem aláztak rögtön meg, köszönöm szépen. Ma azért gyűlölöm Önöket egyébként, már a hasamat nézi. Ne legyél zavarban, nyugodtan nézd a hasamat, nem akár milyen has ez. Tévés has. Jó, ilyet nem látsz otthon. Szóval azért gyűlölöm magukat, mert röhögnek ezeken a fiatalokon. Ha meg kell mondanom őszintén, kikérem magamnak az egészet. Hát ezek még akkor a tévé előtt bukdácsoltak, amikor én már tévébe. Hogy jön ez össze? És arról nem beszélve, hogy megnéztem a tévébe őket, hát nem mondom, hogy szarok, de jók. Szóval, hogy most... És akkor ott ültem otthon, és néztem, és mondom, hogy most akkor nekik műsoruk van, vagy hogy? És én velem mi lesz? Fölhívtam mindenkit, hogy hívjon föl 10 perc múlva, hogy legalább csörögjön a telefon, hogy legyen egy olyan érzés. Egyébként most már úgy van nekem pár éve, ilyen kicsit keményebb szituációkba belemegyek, hogy így a fiatalokkal meg kell versenyezni. Mi hozok magam a gázsit, az a tuti. Asszony, hogy úgy menjek, legyen egy tartása az embernek, mikor hazamegy. Asszonynak úgyis megvan az a képessége, nem tudok olyan részegen, olyan hakniból hazaérkezni régebben, hogy összegyűröm a nadrágomat, ledomom a sarokba, reggel kelek föl, mennék le reggel, hát 13:40-kor, mert majd erről beszélek, hogy mi nekünk azért ez máshogy van ez az élet, mint maguknak, akiknek így ez esemény, hogy így eljöttek ide most este. Gondolom némelyikük még talán taxit is hívott, hogy na mindegy, szóval szép élmény lesz majd. Utána lehet engem fotózni, meg ott kint majd aki akar hozzám is érhet. Szóval, hogy igen, ő szeretne. Az amúgy 1500 hozzáérés. Ami csak a Norbinak lehet, hogy minden szart elad sok pénzért. Na szóval visszatérve arra, hogy miért vagyok én most ennyire kiborulva, na akkor nézem, ja, hogy a gázsi, igen, hogy akkor ledobom a nadrágomat, és akkor reggel mennék le a boltba vásárolni egészségügyi termékeket, ilyet meg ilyet, hogy megint elinduljon a nap, és lent veszem észre, hogy nincs benne a pénz. Az asszony úgy tudja kivenni, hogy a gyűrődéseket megtartja. Hát, hopp, ilyen szerintem ilyen Uri Gelleresen megörbíti az ujját. Na mindegy, most már rászoktattam arra, hogy egy picit hagyjon benne, hogy legalább úgy valakinek érezze magam lenne a boltba. Mert olyan ciki, amikor ilyen másnapos idézőjelben tévés fejjel lemegyek, és akkor nincs nálam pénz. És akkor állnak mögöttem a sorba, és akkor mondja nekem a kis csaj, hogy majd behozod, jó? És látom, hogy gyűlölnek. Hát nekik miért nem lehet behozni? Tulajdonképpen én félek. Szóval mondom, néztem ezeket a fiatalokat, ezek lehet, hogy engem le fognak söpörni. Eleve mondjuk azért egy pici kritikával illetném őket, mert én átlátok a szitán. Azt mondja, kis Ádám, ez az álszerénység nekem nem tetszik. Kis Ádám, aranyosi, ugye? Nyalizunk a nézőnek? Kovács András Péter, három, de mire? Már is? Hát de mindegy, maguk röhögnek rajta. Hát én úgy vagyok ezzel, hogy most azért eljöttem, hogy elmeséljem Önöknek, hogy hát valószínűleg ennek a történetnek is az lesz a vége, bár én valaha saját erőből csináltam magamnak egy műsort, aminek következtében ma is itt állok. Aztán abból lett egy másik műsor, abból egy harmadik műsor, de ez mondjuk körülbelül ilyen gyorsan is történt ez a dolog. Mi van, nem tetszett? Én el is mehetek, mondom, van nálam gázsi. Egy esküvőn, még akkor nem voltam ismert ember, elém ült valaki, és megkérdezte, hogy családnak melyik ágából tetszett jönni? Megmondtam őszintén, a szopó ágból érkeztem. És nem is tudják, és még én se tudtam akkor, hogy milyen igazat mondtam. Van az úgy, hogy az ember a szopó ágra születik, és lehet belőle tévés, lehet belőle gazdag ember, lehet belőle látszólag magas, ősz, sikeres sármőr, azért a szopó ágon marad. A szopó ágból akkor törtem ki, amikor egy buliba azt mondták, hogy a három kövér buzi pedig menjen el. Azok voltunk mi. Azért, mert elkövették azt a hibát, hogy volt egy hidegtál. Na most, ha az ember részegen megérkezik egy házibuliba, ahol van egy hidegtál, és valakinek eszébe jut, hogy vegyük már ki a hidegtál aljából a sonkát, ilyen aszpikos, nem tudom mi volt, lényegében ezt elég hamar összetrancsíroztuk. Akkor egy picit megharagudtak ránk, de azt leraktuk, de a Jákolmi Gábor ráült, és hidegtálas lett a háta, de nem tudta. Azon nagyon jól szórakoztunk, közben folyamatosan italoztunk. Valamint bementünk a konyhába, és apró tárgyakat kidobtunk a Lichthofba. Mi azt gondoltuk, hogy ez vicces. Kis diódarálót, derejeszaggatót, apró késeket, kanalakat dobáltunk, és hallgattuk azt, hogy az alsó szomszéd, ahol véget ér a Lichthof, így ordi. Később egyébként ételeket dobtunk ki az ablakon, máig egyik komoly trükköm az, hogy zseblámpával alulról megvilágított repülő parizerrel UFO trükköt létrehozni. Az egy kifejezetten jó dolog, illetve érdemes elszórakozni azon, hogy az ember, aki elé negyed kiló spagetti esett, milyen arccal néz föl. Elég érdekes arcokat szoktak emberek vágni. És amikor már beleültünk az aszpikostába, akkor a Gerőfi Andis azt találta ki, hogy egy kisebb almát ő teljesen bekap. Csak hát úgy maradt. Az nem könnyű. Azt nem vállalta, hogy késsel kivágjuk, és volt egy olyan részek pillanatom, hogy esetleg egy darabot kirágnék belőle. Na akkor jött be a házigazda. Megkértek minket, hogy távozzunk. Amúgy is hábuli, mondta a haverom. Én a liftbe találtam a zsebembe két mazsolás krémtúrót. Ne tudják meg, hogy nézett ki a lift, míg az ötödikről az első leértünk. Minket kirúgtatok? Köszönöm szépen.
1: Hát, Hajós András életrajzi regényéből hallhattatok 400 oldalt. Köszönjük szépen! Ez volt már a Shoulder Club. Köszönöm kollégáimnak, Kovács András Péternek, Dombovár Istvánnak, és végül nem utolsó sorban Hajós Andrásnak, hogy itt voltak ma este. Ha van kedvük benézni ide a klubba, interneten lehet igényelni az alábbi címen. Nagyon szépen köszönjük, jövő héten ugyanitt ugyanebben az időben. Jó éjszakát kívánunk!

Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel itthon, ittakában, ebben a május 1 kapkodóban. Na, tehát május 1, május 2, alatta meg a május 3, az egész hét rajtam van a hideg miatt. Hát kérem, hazajöttem ittakába, ahogy a partra léptem, kutyám mindjárt megismert, elkezdett ugatni, mondom, ne ugass, ne ugass. És új rendelet van itt a kában. Tényleg, hogy a kutya nem ugathat, ezen kívül mindenki. Miért? Hát de nem. Azon kívül, kérem, hogyha például itt a kában, ha egy itakai lakos feljelentést... Na hát... Úgy értem, hogy nehezményezi, hogy ugat a kutya, akkor kijön az ittakai kölyál, az ajál, a vélyál, mindenki a sintér, bizony, az alkamáté tér, mind a kettő kijön, a kutyát elviszi. Na most, ha ne talántán az ittakai lakos bejelenti, hogy a részek Csibész Tróger utonálló, az asszonyt üti, embert akar faragni belőle. Igen. A gyereket a falhoz vágta, hogy jöjjenek már ki. Nem lehet, rendőr sem jöhet, mert magánlak. Aranyos mi? Már mindegy, szóval mondom, megjöttem itt a kába, kérem. És hazajöttem, levelezésem fellendült. A mélyen tisztelt televízió nézők, tisztelet a kivételnek, leveleket írnak, igen-igen kultúrált formában. Kérem, az ilyen néptelen levelekből lehet látni, hogy úgy el vagyunk engedve bunkóba, ha statisztika szerint az egyfőre eső bunkó két fő. Igen. És ez nem vicc, nem én találtam ki, statisztika, ugye? Például másik ilyen statisztika. Önök is tudják, hogy eddig többször volt hazánkban népszámlálás, akkor mindig összeírták, hogy hazánkban mennyi analfabéta van. Na, legutóbb volt népszámlálás, hát kiderült, hogy hazánkban, és ezt büszkén mondhatom, analfabéta nincs! Összeírva! Ugye? Ne akartak fogyni, majd elintézzük. Hát kérdez. Ez amit az a régi játék nyilván ismerik, hogy látja? Nem látja? Na látja. Ezzel is így vagyunk. De ha már ugye a kultúránál tartunk, igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban, igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve, fűzve, hát szerintem kiadják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! A televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy hú-ha, anyád, ezt élő egyenesben közvetítik. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg! Persze, ugyanis... Ugye a vállalattól kapnak egy üveg kinizsit, két szendvicset, egyik száraz, másik szárazabb, de televíziótól kultúrműsor, anyád! Bravo! Az a szomorú, kérem, hogy a szurkolók lesüllyedtek a labdarúgás színvonalára. Len, együtt vannak most egymás glicsét, kész! Világ! Mert aki nem ilyen, hát az már évek óta ki se jár. Hát ezért nincs néző. Szepesi György mindig mondja, hogy hát hallgatom, hogy nincs van a néző, jöjjön, többen jöjjenek ki, többen jöjjön. Nincs néző, miért? Futball van, nincs néző. Hát miért volt a néző hiányzik neki? A
Nem? Vegyem. Na, a másik ilyen kis versike, mikor valaki netalántán elesik, akkor mondják, hogy földet leáll! Aranyos, mi? Tényleg. Szeressük egymást, egy gyerekek! Szép. És a másik, amikor ilyen személynek szólóan megy a versike, amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy. Erre jön a bíró úr. Ha nem lesz a csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, hola, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos. Megvan a jegyük. Azért lehet hola anyázni. Persze, benne van a bilétában. Na, a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést. De nem fújja ám le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még én büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy. Én még ilyet nem látom. Ha jól tudom, ezt a hülyézést körülbelül 35-40 forintért tűri el. Hát akkor rendben van, akkor... Aki ennyire eltűri, még többet kéne neki mondani, nem? De aztán szóval mondom, itt tart a kis publikum, és utána pedig a mérkőzés után minket úgy etetnek szépen, sajtó, rádió, minden a világon. Igen. Kicsit most fitoktattam magamat, hogy mondtam, hogy rádió, hát... Nem, tényleg, szóval azért ez kellett, hogy tanuljak, mert Vitra is mondta, hogy műveljem magamat. De tényleg, szóval beláttam, igaza volt, és most már műveltem magam, megtörtént, most már kész minden, úgyhogy... Nem mondaná, nézzen rám, hát azért ez már csak már, ugye? Persze. Beiratkoztam ilyen protekcióval, ilyen önkéntes tűzoltó tanfolyamra. Kell az, higgyék el, kell az. Most már belátom, kell. Egyébként komolyan fordítva a szó, az igazság az, hogy én voltam tulajdonképpen a hibás, mert bementem a Vitrai utcájába. Hát én nem tudtam, hogy az ő utcája Zsák utca. Nem lehet poét mondani. Hát akkor mit? Érdekes. Marosán elvtársnak szabad volt poént mondani. Azért Marosán elvtárs a nevemben is kicsit törlesztett azért. Talán még emlékeznek rá, amikor úgy röhögt, elnézést kérek, azért még nem teljesen kupálódtam ki. Úgy akartam kifejezni magam, hogy kacagtam oly annyira, amikor mondta a Marosán eltársak Vitrainak, hogy ide figyeljen, Vitrai! Az is tetszett nekem, amikor előlegezte neki a bizalmat, hogy nézem magam, van olyan művelt ember, hogy megérti. Mindjárt, szóval mondom, ki vagyok teljesen kupálva most már, rendben van. Hát, kérem szépen, mondom, a sajtó és a rádió, előbb már említém, etető szöveggel mindig így jön a mérkőzés után, akkor van kupa szerda, meg kupa szombat, tudják, mit jelent, kimennek a stadionba, de kupával így, oj, megy a sör, ez egy kupa, mert a futball miatt, na nem érdekes. Emlékezzenek vissza, volt a közelmúltban ez a jugoszláv, magyar, teljesen barátságos mérkőzés. A jug a magyaron, hogy figyeltem, egy dolog volt teljesen felesleges, a labda. Minek? Hát olyan megvoltok a nélkül is, nem? Kiúztuk a gyufát, na, azt mondja utána egy-két szakember, hogy én a mérkőzéssel elégedett voltam. Hát, ha már a kispadon ülnek, miért nem nézik meg? Hát tényleg tehetnék, ugye?
Na, aztán a sajtó meg másnap reggel, jön a szöveggel, másnap utrom. Csak úgy jön belőle, mi? És még visszafogom magam, gondolj el, mert majd ahogy fölengedek, szépen akkor majd de csak már, hogy egy kicsit legerebben, mert minden. Na, sajtó másnap reggel kezdi a szöveget, hogy ez az. A fiúk mindent megtettek. A küzdőszellem, meg júj, meg hű. Meg volt, amelyik már futott is, meg minden. Hagyjam már. Még kell minket etetni, ugye? Miért kell? A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyarázta. Hát én a csatárt idézném szó szerint, azt mondja, ez az volt, amikor a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor aztán állta el a Rudi. Eddig tudják követni, ez igaz? Na jó, csak ugye, hogy tudja mégis, hogy... Na, az, hogy az volt, akkor azért nem győztünk, mert akkor az volt a baj, hogy a kapufa... Most figyeljenek, most oda meredek. Szóval, mert azért nem győztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akác. Hát ki kéne rúgni, nem? Persze már ki akarták rúgni. Emlékeznek vissza, mondta egyik riporterünk egyik körkapcsoláson, Zalaegerszeg MTK találkozón. Azt mondja, kedves hallgatóink, a két MTK játékos egymást zavarta a kapu elrúgásával. Még szép, mi? Nem zavarja, már nincsen kapu. Na meg aztán még mondott valamit a csatár. Azt mondja, és az is volt a baj, hogy a lövésem... Az az egy. Számoltam. Az az egy, azt mondja, ha egy alasszal lejjebb megy, akkor nem fölfele pattan, hanem lefele, és akkor győzünk. Hát kérem, erről az alaszról jut eszembe. Nagyapámtól tudom, aki Szabó, igen, elvtársi Szabó. Jó van akkor, úri, na jó. De finnyásabb. Azért mondtam, hogy elvtársi, mert itt több munkája van. Én nagyapámtól tudom, hogy ha a Szabó a gomblukat egy arasszal hosszabbra vágja, az már zseb. De kérem, egyébként egyszerűen nem értem, hogy miért kell minket etetni, miért kell, ugye? Egyébként nem tudom, hallották-e, hogy a vízilabda válogatott. Nem mondanám, tessék nekem elhinni, világbajnok lett. Na és a sajtó tényleg szóval le a kalappal, hatalmas lelkesedéssel hallgatta ezt el. De egyébként én értem is. Hát tényleg, hogy valaki világbajnok, és akkor mi van, naddon, ugye? Majd, ha megverik, kérem, a 8-1-re a ganc mávagot, majd lesz vezértség, ne féljenek, az biztos, hagyjam már. Meg a másik, olyan apropó még a vízilabda. Nem azért mondom, mert most itt vannak, hanem mert úgyis elmondtam volna, tegnap is elmondtam. Azt hittem, tegnap is jönnek. Már mindegy, nem érdekes. Szóval, van nálunk ilyen nagyon érdekes, ferde, furcsa felfogás, mindig mondják, amikor a valamilyen szovjet csapattal játszunk, hogy a magyar csapatnak le kell feküdni. Hát a kis agyammal valamit nem tudok felfogni, kérem, hogy miért mindig a fiúknak kell lefeküdni? Nem? A többinek miért nem kell? Aj, de zsenánk, mi? Például Balcó miért verhette meg a szovjet fiút?
Nem tudod, szovjet, ne vicceljen. Hát ide volt neki írva a mellére, hogy cö-cö-cö-cö-cö. A balkon tud olvasni, ne vicceljen. Vagy na, tegyük fel, hogy le kellett feküdni, tegyük fel. Akkor viszont a fiúknak a belgák ellen. Miért kellett lefeküdni? Kellett belgák, vagy miről? Ögyem már, etetés, ez van, nálunk a futballról van szó, akkor mindig mindent megmagyaráznak, és mindig mindent kiharcolnak. Nem tudom, megfigyelték-e, például, ha mondjuk valahol a községben nincs járda, akkor azt mondja a górékám, kiharcoljuk! Hát kérem, nagyapámtól tudom, aki kőmélyes, a másik, igen, a másik. Igen, igen, két nagyapám van, igen. Mit csináljak? Fussa! Illetve csak, vagy illetve csak, mindegy, tovább. Ezt majd még át kell vennem. Na. Szóval a nagyapám, aki kömélyes, szabad kömélyes, most már. Té, nem volt mindig az. Nem, de nem volt nagy bűne. Megnézte, hogy mennyi az idő. Azt a baj, hogy hazavitte az órát. Hát ugye... Nagyapámtól tudom, hogy a járdát azt nem harcolni kell, hanem betonon. Erre nem jönnek rá. Hát én még... De még a tröznél sem. Hát én még ilyet nem látom. Na mindegy, akkor mondom tovább. Hát szóval, hölgyeim és uraim, a másik variáció, amikor mindent kidumálnak, van egy ismerősöm, aki abból él, hogy előadásokat tart, hogy hogyan kell cipőt készíteni. De cipőt még a norma életben nem csinál. Csak löki a süketet. Viszont a suszter, aki a cipőt készíti effektíve. Sőt, volume. Csak azt tudnám, ez mit jelent. Nem lehet rossz, nem lehet rossz, mert Abba Iván mindig használja, úgyhogy... Követem, nem érdekel. Voluman. Szóval, a suszter, aki a cipőt készíti, az nem dumál, az csak dolgozik. Nem is tud beszélni. Tudják miért? Szájában van a faszök. Ezt kérem, be kéne vezetni minden vonalon. Na, dumálós eltárs, ham, kuss, gyerünk dolgozni. Hát kérem tisztelettel, televízióban egy riportot készítettek, egy afrikai néger újságíró nálunk tanul, kiment a keleti elé, hova menjen az is, kimegy, így a riport kitűnően sikerült, nem lehet leadni, elmondanám, bent láttam, így, azt mondja. Jó napot kívánok, mondja az újságíró. Jó napot kívánok, elnézést kérem, zavarását. Én azt, hogy akarom kérdezni magától, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van fagyi kérdés. Mondja az kuncsap. Hát kérem, alasson. Hát ugye azt a tigá lehet mondani. Hát ugye épp az asszonynak gondolkodtunk. Szóval van kérem, van. Van, merem állítani, ugye, van, fagyi az van. Van, nagyon jó a kiszolgálás, és szóval, tényleg mindig hideg, és szóval. Jaj, jaj. Erre a néger belefehéredett. Azt mondja, félre tetszett engem érteni. Én azt akartam kérdezni, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van fagyi megkülönböztetés. Van kérem, vanília, málna, csokoládé. Vagy a másik téma, kérem, szintén Ithakában. Mondtam csak el, hogy hol történt Ithakában. Minden ott történt, világos. Persze. Hol történt? Niná. Szóval, szintén Ithakában egyik alkalommal a televízió
közvetítette a Honvéd Spartacus kézilabda találkozót. Kezdődik a második félidő, azt mondja... Igen, a speaker. Hát ha valaki a szemetőt nem tudja kimondani, hát azt miért nem hívják Kovácsnak? Mert nem. Na, kezdődik a második félidő. Azt mondja a speaker. Idézem szó szerint. Kedves nézőink, kezdődik a második félidő, és ebben a pillanatban megszólalt a stopper óra. Persze, igen. Megszólalt, persze. A síp addig meg szívességből ketyeget, mi? Hát, ezeket mikor találják ki? Hát, én nem tudom, nekem egy poénra kell hosszú idő, mi? Ők meg így tek, és már megvan a poén. Bravo, mondhatnám bravissimo. Szintén ő mondta a magyar-svéd pingpong döntőn. Direkt nem mondom, hogy azt telíteni. Pingpong. Nem? Meg hogy null, meg nulla. Y háború. Hát. Nem kéne ilyen vitatkozni, meg harcolni, ez két külön dolog, a null meg a nulla. Egyik az eredmény, másik meg a színvonal. Köszönöm. Szóval meg olyan az, hogy les. Les a rosszábek. Na, szóval. Magyar-svéd pingpong döntő, azt mondja a speaker. Kedves nézőink, ez a döntő mérkőzés is három esélyes. Hát, ha döntő, akkor annyi. Akkor három. Vagy nyolc, ugye? Kinek mennyire tellik, ugye? Na, ugye? Vagy ez győz, vagy az. Ez a három. Ez. Hát, vannak olyan bemondások, meg most volt, nem tudom, hallották én nyilván, a jugoszláv-magyar szünetében Szepesi György megkérdezte Vándor Kálmánt, a Népszava tándalszerzőjét. Szünetében Szepesi György megkérdezte Vándor Kálmánt,